Dó gáil dístan a lefti, de gá Boston foi na rí sem bé a lachar ftít frim cínin complé in zom lo kumpaní al wátil dren a solti aki on kella forsi an de knara dren of muzaid bezéat líf matol dan isar. Jó ettai tu í, jaha, hana batun a bukja jó megin ohra líf, dak il gás, enjoy ikint wé minnom li a tismana bħalissa wátli forsi a date gáudin a rá dren of tiak.